0: ATM kolontri mi három okom, mert szerintem szakal kár réga. Iba. Dolgok kár réga, mi három barák, mi három tudni.
1: Please stand if you are able for the national anthem of the Netherlands.
0: Fortunatively, I'm not in Netherlands. Go, Miss Alam.